words and phrases. Repeat. Som. Som. Sdap. Sdap. Tha tam. Tha tam. Tha tam kyom.